A milyen postvan léva van? Muszis pülcsen Antonan! Na, Bob az alszik, de ha sem mit, itt labi.